0: Vous écoutez Okora Monde sur francemusique.fr.
1: Taki, wekele o, fudilanga libya de moye, mekete, fudilanga libya de moye, mekete o, fudilanga libya de mo, mekete, fudilanga libya de moye. Taki dami sabi wamaye, dede chayengwe yo. Dami sabi wamambaye, didede muteke chagyo. Miekete, fudilanga libya de mo, dawekeye, wayalanga libya de mo ye. Ay maza gado, fawoduna konde ye. Ke maza gado, fawoduna konde ya. Dede konde achali, saedu anga ulibi konde. Miekete, fudilanga libya de mo. Miekete ye, fudilanga libya de mo ye. Ataki dama mandama, odama konfo ninge. Dama mandama, odama konfo ninge.
2: Dama mandama,
1: odama konfo ninge. Dama mandama, oyu dama konfoninge. Dama mandama ye, udama konfoninge.
2: Dama mandama, odama konfoninge. Dama mandama, odama konfoninge.
1: Salife atede baliso, de lobi gimyo. Saife nyo, medene baka no moye.
2: Dama mandama, odama konfoninge.
1: No ba.
2: Odama konfoninge.
1: Taki dama mandama, nefu dama konfoninge. Undama yes, undama yes, undama ofra my new boy.
2: Dama mandama, odama kofonenge.
1: No, no, ba.
2: Dama mandama, odama kofonenge.
1: Kofonenge, kofonenge, undama ye.
2: Kofonenge,
1: undama,
2: kofonenge,
1: undama ye. Dama ye shakamani,
2: kofonenge.
1: Undama ye,
2: kofonenge.
1: Undama, dama ye shakamani,
2: kofonenge.
1: Undama,
2: nenge,
1: kofonenge, kofonenge, undama ye.
2: Kondama,
1: nenge,
2: kofonenge.